Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Európai Uniós finanszírozással folytatódhat az Aradi úti aluljáró építése. Csak Magyarországon osztanak több állami támogatást, mint nálunk. Egy úszérés politikus szerint ez nem más, mint a gazdagok szocializmusa. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű. Indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy elektrokémiai érzékelővel ellátott készülékbe. Ez néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, az automotorja nem indítható el. Aláírták az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésében épülő közúti aluljáró Európai Uniós finanszírozási szerződését. Számolt be sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A támogatást az országos helyreállítási alapból biztosítják. A beruházás értéke bruttó 36,9 millió lej. Ebből a vissza nem térítendő támogatás 30,4 millió. A kivitelezés aránya mind a közúti, mind pedig a hozzátartozó gyalogos aluljárónál meghaladta 70%-ot. Jelenleg a szegélyeknél dolgoznak, és következik az első aszfaltréteg leterítése, illetve kialakítják a liftaknák helyét. A közúti aluljáró 406 méter hosszú lesz. Célja a közlekedési dugók felszámolása. Az állami támogatások GDP-hez viszonyított arányát tekintve Románia a második helyen áll az uniós viszonylatban. Jelentette ki Claudiun Nesui, a Meccsétek meg Romániát szövetség parlamenti képviselője. Nesui szerint az állami támogatás nem más, mint szocializmus a gazdagok számára. Újra elosztás a sokaktól a kevesek felé. Az állami támogatások arányát tekintve első helyen Magyarország áll, ahol ezek a bruttó hazai termék közel 1,4%-át teszik ki. A másodikon pedig Románia az 1,2%-ot enyhén meghaladó arányjal. Az állam mindenkit elszegényít az adók emelésével, majd mindenféle programok és támogatások révén újraosztja a pénzt azoknak, akik közelebb állnak a politikai elithez. Fogalmazott a politikus.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: csak egy van. Egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettünk, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témába. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a naperőművek júniusban egymás után döntötték a termelési rekordokat, jelentősen megnőtt a villamos energia ára. Több nagy erőmű visszafogott működése a kánikula és az importfüggőség miatt az ország több napon át az Európai Unió legdrágább villamos energia piaca volt. Az esti órákban pedig történelmi árrekord is született. A júniusi átlagár 645 lej per megawattóra volt, szemben a májusi 571 lej per megawattórával, és az egy évvel korábbi 434 lej per megawattórával. Vagyis havi összevetésben 13%-kal, éves alapon pedig csaknem 50%-kal emelkedett. Ennek hátterében több kedvezőtlen tényező együttes hatása állt. Írja elemzésében az Economica.net. A magas árakat tovább fokozta, hogy Románia az esti fogyasztási csúcsok idején továbbra is jelentős importra szorul. Bár egyelőre nincs szükség az intézkedés bevezetésére, a közeljövőben elkerülhetetlennek tűnnek a vízhasználati korlátozások a Körösök vízgyűjtő területén, hogy megelőzzék a vízkészletek kritikus szint alá csökkenését, közölte a Krónikával Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője. A szakember szerint rendkívül alacsony a folyók, a tározók és a talajvíz szintje. Összességében egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a területről. Az ivóvíz felhasználásának nappali korlátozása Pásztor szerint különleges helyzet lenne, amihez 2022-ben az eddigi legkritikusabb helyzetben már nagyon közel álltak. A lakossági felhasználás szabályozása előtt azonban a mezőgazdaságot és az ipart érinti egy esetleges korlátozás. Mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy egy mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, hanem az csak az EMI költötte hozzá. A bírósági döntés még nem végleges, mert a Google bejelentette, hogy megtámadja azt. A Google EMI-t két müncheni székhelyű német kiadó perelte be. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a Google AI Overview szolgáltatása a cégükre rákeresve hamis információkat ad ki, valamint átverésekkel és visszaélésekkel hozza kapcsolatba őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: bán.
1: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

mission of the group.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába bizonyulnak hatékonynak, Románia az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol nem támogatják az off-label gyógyszereket. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia az Európai Unió egyetlen tagállama, ahol jelenleg nincs olyan rendszer, amely lehetővé tenni az úgynevezett off-label, vagyis a betegtájékoztatóban nem szereplő, csupán javallatra alkalmazott gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását. Szakemberek szerint ezek a készítmények sok esetben az egyetlen hatékony kezelési lehetőséget jelentik azoknak a betegeknek, akiknél a hagyományos terápiák nem hoznak eredményt. Az off-label alkalmazás azt jelenti, hogy egy gyógyszert eltérő korcsoportban, más adagolásban vagy más gyakorisággal használnak, mint amit a forgalomba hozatali engedély tartalmaz. Romániában a különböző szakmai és intézményi álláspontokat eddig nem sikerült összehangolni. Ezért az egészségbiztosító sem rendelkezik jogalappal az ilyen kezelések finanszírozására. Több iskola pszichológust és logopédust kér a tanintézményekbe az RMDS, miután drasztikusan nőtt a tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma. A szövetség csökkenteni azt a minimális gyermeklétszámot, amelytől kezdve a szakszemélyzet alkalmazható. A jelenlegi 500 helyet már 300 tanuló után, az óvodákban pedig 300 helyet 200 gyermek után lehetne biztosítani az iskolai tanácsadók és logopédusok jelenlétét. Az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő tanulók száma. Indokolják a javaslatukat, alátámasztva az Oktatási Minisztérium adataival. Egyre többen vásárolnak kínai személygépkocsit. Az erősödő távol-keleti konkurenciát a Dacia is megszenvedi. Az év első 5 hónapjában forgalomba iratott új személygépkocsik több mint 10%-a kínai volt, amire a korábbi években nem volt példa. Írja a Profit.ro. Májusban az MG volt a legkeresettebb kínai márka. Szorosan mögötte a BYD következett, majd a Chery. Romániában jelenleg 11 kínai autógyártó járműveit forgalmazzák. Ezek összesen 5559 személygépkocsit értékesítettek január 1-e és május 31-e között. Idehaza a kínai márkák térnyerése gyorsabb, mint más európai országokban. Az idei év egyik legnagyobb vesztese a Suzuki, de a Kia eladásai is jelentősen csökkentek. A Dacia szintén megsínli a kínaiak nyomulását, mivel azok közvetlen konkurense főleg a Logan és a Sandero.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, és persze az okostelefonos alkalmazáson. És hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es lágerek vannak segítségünkre. Most például Alex Warren Vadi új dalában indítunk, érkezik a Passenger.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, amiben ma a liftekről tervezek beszélgetni veletek, ugyanis felvonó építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes több házakba egy országos program keretében. Erről a napokban döntött a képviselőház. A Lift az életért elnevezésű országos liftépítési program célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése, úgyhogy érdekelne is, hogy mennyire tartjátok ezt jó ötletnek. Jöhetnek a vélemények ezekre az elérhetőségeinkre, a telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, cserébe pedig szokás szerint szállítom nektek a legkívánatosabb

0: kéri, hogy maradjál.
1: Én viszont kérem, hogy maradjatok velem. Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 17 perckor. Ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival. És persze itt vagytok akkor velem ti is. Köszi szépen nektek. És ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Konkrétan az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat szeretnék liftekkel ellátni a program keretében. A műemlékvédelmi besorolás alatt álló épületek, valamint a földrengések által 1-es vagy 2-es veszélyeztetettségi kockázatba sorolt ingatlanok kivételt képeznek a törvény alól, a többi épületet viszont lifttel vagy valamilyen alternatív felvonóval szerelhetik fel. A beruházást az önkormányzatok végzik, a finanszírozást pedig állami, helyi vagy uniós támogatásból biztosítanák. A programban való részvételt a lakótársulásoknak kell kérvényezniük, úgyhogy hajrá, hajrá, szuper ötletnek tartom, de érdekelne persze, hogy ti mennyire tartjátok ezt jó ötletnek, én pedig természetesen szokás szerint adom cserébe most is a legkiválóbb slágereket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Jöjjön reggelt Nagyvárral, ez itt még mindig a Reggeli Plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy felvonó képítését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Szerintem ez egy kifejezetten hasznos és társadalmilag rendkívül fontos kezdeményezés. Egy ilyen program közvetlenül javítja az életminőséget, miközben komoly gazdasági és technikai kihívásokat is felvet. Idősek, kerekesszékesek és babakocsis is szülők százezrei szabadulhatnak ki a lakásuk fogságából. Könnyebbé válik a betegek szállítása és a mentősök munkája. A liften felszerelt ingatlanok piaci értéke és bérbeadhatósága jelentősen megugrik ezáltal. Az állami finanszírozás segít azoknak a lakóközösségeknek, amelyek maguktól sosem tudnák kifizetni a milliós költségeket. Persze lehetnek azért technikai korlátok, sok régi típusú tömbházban, például azokban, ahol keskenyek a lépcsőházak, fizikailag nincs hely a liftaknáknak, így csak külső homlokzati liftek jöhetnek szóba. A földszinten és első emeleten élők gyakran ellenzik a beruházást, a zaj, a fényviszonyok romlása és a későbbi karbantartási díjak miatt. Az engedélyeztetési folyamatok és a műszaki tervezés évekre lelassíthatják a kivitelezést. Összességében a program célja példaértékű, a siker viszont a gyakorlati megvalósításon, a pontos költségvetési kereteken és a bürokrácia gyorsaságán múlik majd. A ti kellemes ébredésetek pedig továbbra is a legnagyobb slágerek, akkor most megint azok érkeznek.

0: mindenkinek, 6 óra 33 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát túl sok változásról nem tud beszámolni az időjárás tekintetében. A tegnapi naphoz hasonlóan ma is ilyen borongósabb időnk lesz, pontosabban lesznek nyilván azért naposabb időszakok, de lényegében inkább ilyen fátyol felhős lesz ma egész nap az égből, sőt a dél körüli óráktól akár komolyan felhőzet is érkezhet térségünkbe, aminek köszönhetően gyengébb záporokkal is kell kalkulálni, viszont az csak helyenként lesz. Viszont a hőmérsékletek továbbra is kellemes nyáriasan alakulnak, jelenleg is már 18-19 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig olyan 30 fok körül fogunk. Időnként felerősödő légmozgás mellett is gyenge melegfronti hatás is terheli továbbra is a szervezetünket. Az, hogy mennyire terheli jelenleg forgalom az utakot, azt per pillanat még nem tudom, mert a közlekedést érintően nem küldtetek még infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, amilyenkor általában lenni szokott, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másképp tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legkiválóbb dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a

Clarkson is tőle a My Life Would Suck Without You, és hát a mi életünk sem lesz egyszerű a következő hónapokban, ugyanis a megyei tanács megbízásából májusban kezdték el korszerűsíteni a Párizs és Ponor ég közötti 763 jelű megyei utat, mely összeköti Bihart, Kolozsi és Fehér megyékkel. Közlekedésbiztonsági okokból július 10-e és december 1-e között nem lehet majd közlekedni ezen az útszelvényen. Egyes helyeken kiszélesítik az utat, megágyazzák és megerősítik a beton szegélyköveket, ahol szükséges georácsokat és geoműanyagokat alkalmaznak, átereszeket helyeznek ki, kiegyenesítik az útfelületet, ütvefúrógéppel szikladarabokat törnek le is, természetesen a legvégén aszfalt burkolatot is leterítenek. A téli időszakban általában májusig ez az útszakasz amúgy is le van zárva a forgalom előtt, így mindazok, akik eddig gépjárművel ebből az irányból jutottak el a Kolozs megyei Havasrekettyére, Bánfi-Hunyadra vagy Sebesvár aljára, a következő hónapokban más alternatív útvonalat kell választaniuk. Mi pedig természetesen addig is hozzuk nektek a legnagyobb slágereket. Érkezik is Holly Humberstone vagy új dala.

0: ki, locsold a pesgő!
1: Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok velem ti, és köszönöm szépen nektek, és azt is megköszönöm, ha válaszoltak a mai fontos kérdésemre, mégpedig arra, hogy ti mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Magyar János azt írja, nagyon jó ötletne, hogy már valamilyen fizikai aktivitást kellessen végezni, ezért van elektromos bicikli, elektromos roller, csak semmi mozgás. Úgy az igazi, ha mindenki leépül fizikailag. Hagyjuk már ezt a mozgássérült témát, a legtöbb mozgásképtelen a túlsúlytól van, nem kéne mindenki 40 kiló szalonnát húzgáljon magán. Aztán Madacsi Varga István is írt, a lift, ahol a jó a kórházakban, de egy két vagy három szintes épületben sajnos csak kényelem, de a mozgás a fiataloknál, a cigi szívása, rengeteg fiatal 20 éves le van nyugdíjazva, ideg gyalakod is, 90-100 kilósok. Na ezeknek kell a lift, akik az életüket ledolgozták, azoknak többet ér a lépcsőzés, azért is hálásak, nem mint a mostani fiatal, csak az internet nyomogatása az, ami mozgatja a kezét, lábát, ha lehetne okosabbra fordítani a pénzt. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, szerintem ez egy nagyon jó ötlet, bárcsak más dolgokban is szorgalmaskodna, a képviselőház például adócsökkentés, árcsökkentés, stb. Lenne itt még miben segítsen a családokon, hogy a fizikai és anyagi terheket csökkentsék a jobb és könnyebb megélhetés céljából. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásukat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4 hetes prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót és a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a dél körüli óráktól helyenként gyenge záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet továbbra is nyáriasan alakul, jelenleg 19 fok környékén mérhető, a napi maximumot pedig olyan 30 fok körülre várhatjuk, időnként felerősödő légmozgás felett is gyenge melegfronti hatás is terheli ma is a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Olda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője. A mikrofonnál 8 óráig most csak szólóban Hosszú Sanyival, tekintve, hogy Anita a jól megérdemelt szabadságát tölti. De én persze így egy magamban is kíváncsiskodok nálatok, hogy mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy felvonó építését finanszírozzák a 3 vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Hívjatok, kérjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, tehát például ebben az órában elsőként Lost Frequencies slágerét fogom lejátszani nektek.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

Hát abban az esetben, ha annyira mégsem jó mindig minden körülmények között az élet, akkor jó, ha tudjátok, hogy a közlekedési minisztérium hétfőn közzétett Facebook oldalán egy űrlapot, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat. Az elmúlt hetekben több panaszlevél is érkezett a vonattal utazó állampolgároktól. Az utasok által felrótt problémák között van a légkondicionáló berendezés nem megfelelő működése, a vonatok késése, az informálás hiánya vagy a rossz körülmények a szerelvényeken. A jövőbeni egyszerűbb és hatékonyabb kommunikációt szeretnék lehetővé tenni, tehát ezzel az online panasztételi lehetőséggel az utasok számára a beérkező panaszokat központosítják és elemzik, majd azok alapján eldöntik, melyek a legsürgetőbb és legfontosabb lépések a problémák megoldására. Hát most nekünk a legsürgetőbb, hogy a kellemes ébredésetek, biztosítsuk a legnagyobb slágerekkel, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

0: Nagyszerű slágerek és kiváló magyar kedvencek itt a Reggeli Pluszban, a mikrofonnal amúgy még mindig hosszú, annyit halljátok, aki a legjobb zenék mellett a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozza számotokra, mint például, hogy közvetlen gyorsforgalmi összeköttetés jöhet létre Magyarország és Nyugat-Románia között, miután új szakaszba lépett a Nagyszalontáig vezető magyar M44-es gyorsforgalmi út előkészítése. A román környezetvédelmi vízügyi és erdészeti minisztérium közvitelre bocsájtotta a magyar hatóságok által készített hatástanulmányt. A magyar dokumentáció szerint az új szakasz a már elkészült M44-es gyorsforgalmi út folytatásaként épülne meg Békés Csaba térségétől egészen a román határig. A tervezett útvonal Dobossarkad, Mékerék és Újszalonta közelében haladna el, a szakemberek pedig jelenleg két egymástól csak kisebb mértékben eltérő nyomvonalat vizsgálnak. Mindkét változat hozzávetőleg 43 km hosszú, kétszer két forgalmi sávval épülne meg, leállósáv nélkül, 20 méter koronaszélességgel. A határ közelében egy új közúti csomópont is létesülne Újszalonta és Mékerék között, emellett mindkét menetirányban kamion ellenőrző állomás, valamint a határig vezető gyorsító és lassítósávokat is kialakítanák. A magyar gyorsforgalmi út később közvetlenül kapcsolódhat a romániai Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi úthoz, amelynek megvalósítása szintén előkészítés, illetve kivitelezés alatt áll. A két beruházás együtt egy új gyorsforgalmi összeköttetés teremtene Magyarország és Nyugat-Románia között. Én pedig a továbbiakban is hozom nektek a legnagyobb slágereket, most például egy magyar kedvencet, ez a Minden állomás, a Magna Cum Laude 2004-es dala.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a plusz.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap nézetmétere csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
5: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4 hetes prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyomják. Fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót és a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készíti az embereket.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a dél körüli óráktól helyenként gyenge záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet továbbra is nyáriasan alakul, jelenleg 19 fok környékén mérhető, a napi maximumot pedig olyan 30 fok körülre várhatjuk. Időnként felerősödő légmozgás mellett is gyenge melegfronti hatás is terheli ma is a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a Georgia Enescu utcának a Börögánu Lói utca és a Mágéru Sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra felé lenne dolgotok, és persze sok türelmet és jó utat mindenkinek.
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Na, megyünk is akkor tovább a Reggeli Plusszal, a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel. És a legjobb zenék akkor Madonna és Sabrina Carpenter közös vadiúj dala sem maradhat el. Érkezik tőlük a Bring Your Love.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: 7 óra 42-kor kívánok könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtak nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Erről a napokban döntött a képviselőház. A lift az életét elnevezésű országos liftépítési program célja a mozgáskorlátozottak függetlenségének növelése, a családok támogatása, a fizikai és érzelmi terhek csökkentése, valamint a társadalmi befogadás erősítése. Úgyhogy érdekelne is, hogy ti mennyire tartjátok ezt jó ötletnek. Erre a kérdésre természetesen most is a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok. Én pedig addig is hozom nektek a legjobb zenéket.
1: Három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire tartjátok az jó ötletnek, hogy felvonók építését finanszírozzák a három vagy annál több emeletes tömbházakba egy országos program keretében. Szabó László azt írja, ennek az országnak már másra nincs is szüksége. Nem akarom bántani mozgássérült embertársaim, de ez a program halva született, az ország csőd közeli állapotban is egyesek meg álmodoznak. Aztán Lucia Marin is írt, ez hasznos az időseknek, kisgyermekes szülőknek, vagy olyan betegeknek, akik valami ízületi problémával küzdenek. Én klausztrofóbiás vagyok, úgyhogy nem élek a lehetőséggel. Aztán Dó Magdi is kommentelt, mint ötlet nem rossz, viszont arra kíváncsi vagyok, az ott lakók hogy fogják díjazni a többlet fizetést a kevés jövedelemből. Az állam biztos nem fogja ingyen és bérmentve ezt segítségként végrehajtani, sőt, lesz annak jó ára. Ennek megint olyan zsebpucolás szaga van, a biztonságos kivitelezésről már ne is beszéljünk. Tényleg ez a legsürgetőbb probléma, amikor a mozgássérültek juttatásait is megtépázták? Érdekes. Aztán Darvasi Elizabetta is írt, ez jó ötlet lenne, csak sajnos nem mindenütt kivitelezhető, szűkek a lépcsőházak, nincs hely, hová építsék be a lifteket, esetleg majd ezután az új építésű blokkokba. Azokban vannak olyan blokkok, ahol csak egy kicsi lift működik, és a volt szemétledobó helyiségek helyére lehetne egy liftet beépíteni, mert most a lakók, akiknek mindent szabad, használják. Aztán Szabó Binyú is kommentelt, ez megint egy nagy pénzmosás, biztos valamelyik miniszterünknek van egy ilyen liftes cége, és most ő a soros, hogy tele nyomják a zsebét. Valamint Nagy Tamás is írt, nagyszerű ötlet, ha nem a lakosokkal akarják majd megfizetni. Hát úgy néz ki, hogy nem velük akarják, ez ugye egy olyan országos program, amiben ugye az állam finanszírozást nyújt ezekbe a régi 90-es évek előtti blokkokba, ugye a liftek telepítésére. Na de nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is.

0: Na, ennyi volt már a reggeli plusz hosszú Sanyi, valaki most elbúcsúzik, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Rögtön utána érkezik is Szegri Mária a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal, valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén el fogja hozni nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor pedig berobog az a bizonyos zenevonat is. Én pedig köszönöm a rengeteg üzenetet, na és persze azt is, hogy ismét velem tartottatok az elmúlt két órában, holnap pedig megint megtehetitek, lesz ugyanis újra szóló reggeli plusz 6-tól 8-ig, de addig is kitartás, szép napot és persze jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
1: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
1: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalványformájában a Dugalja kis villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4 hetes prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót és a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Enyhe szél kíséretében folytatódik a meleg nyári időjárásunk. Ma 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, főleg a délelőtti órákban, csapadék azonban nem várható. Holnap és csütörtökön a hőmérséklet is visszaesik, 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvadó utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Jó reggelt, nagyváradiak! Környékbeliek 2026. július 7-e kedd, a 89,6-on pedig elstartolt a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek déli 12 óráig a bennünket érintő leghasznosabb információkkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. És a slágerek akkor hozom is a folytatást, kezdésnek itt van Marshmello és Jonas Brothers közöse. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda szép napotok!
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

slágerek és helyi hírek itt a 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Kivitelezőt keres a nagyváradi polgármesteri hivatal egy megvilágított vízfüggöny kialakítására a Szent László hídnak a Neolog zsinagóga felüli oldalán. A beruházás a 2023-as részvételi költségvetés egyik nyertes lakossági kezdeményezése volt. A projekt 157 szavazattal nyerte el a finanszírozást. Az eredeti költségvetésben még bruttó 100 ezer lejt különítettek el a megvalósításra, ezt azonban később nettó 527 ezer lejre emelték. A Városháza szerint a költségnövekedést az eredeti elképzelés továbbfejlesztése, valamint a karbantartási munkálatok költségeinek beépítése indokolta. A tervek szerint a vízfüggönyt különböző alkalmakkor eltérő színekkel világítják meg. Például az emlőrák elleni küzdelem napján rózsaszín fénybe öltözhet. Sebastian Márk és a Városháza műszaki igazgatója az Ebihoreanulnak elmondta, hogy a beruházás részeként 40 projektort is felszerelnek, amelynek segítségével álló és mozgó képeket is lehet majd vetíteni a vízfüggönyre. Az alapvilágítást a piros, a zöld és a kék színek biztosítják, amelyek kombinálásával számos árnyalat hozható létre. A híd zsinagóga felőli oldalára pedig azért esett a választás, mert a látvány jól érvényesül majd a zsinagóga melletti sétányról és a lépcsőkről. A kivitelezési szerződést 26 hónapra kötik meg, ebből legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre a rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére, a fennmaradó 24 hónap pedig a karbantartási időszakot foglalja magában.

slágerek, mogyorkedvencek és helyi jó hírek itt na 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Befejeződött a váradolaszi Szentlélek kiáradása, a római katolikus templom felújítása, a pluszosok. A Barátok templomaként is ismert műemlékről eltávolították az állványokat és a védőhálókat, így az épület ismét teljes szépségében látható, közölte közösségi oldalán a nagyváradi római katolikus püspökség. Először 1732-43 között a ferences rendi szerzetesek építettek ide templomot, a Barátok templomát és mellette egy rendházat is. A templomot 1876-ban felújították, és Knapp Ferenc tervei alapján felépült a torony is. Majd 1903-1905 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján a templom hajóját teljesen átépítették ekletikus stílusban. A meglévő torony mellé pedig építettek még két kisebbet. A régi templomból a kripta, a hat mellékoltár és a szószék maradt meg. A hajdani rendház jelenleg a katonakórház része. Befejeződött tehát pluszosok a Barátok temploma felújítása.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Time.
1: Ez volt Rövid Haton és a Do It Again. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk itt a kedd délelőtti plusz első órájában. A folytatásban a mikrofont Petro Anita kolléganőm veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Érdemes lesz velünk tartani, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Szuperko alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel ára különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szuperko. Szuper megtakarítás naponta.
8: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
9: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99 banért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
10: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
11: Társadalmi célú hirdetés.
0: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: A Fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáztermelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiselica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fákjaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Enyhe szél kíséretében folytatódik a meleg nyári időjárásunk. Ma 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, főleg a délelőtti órákban, csapadék azonban nem várható. Holnap és csütörtökön a hőmérséklet is visszaesik, 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
13: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
14: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a Georgianescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágéru sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
11: És most vissza a zenéhez.
1: Dolce & Anxiety című dalával folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat, jó rádió!

utolsó szakaszába érkezett pluszosok a nagyváradi Euré Lázár elméleti líceum felújítása. A korszerűsítési munkálatok az oktatási intézmény mindhárom épületét érintik. A kert, tehát az Ábrahám Jenk utcára néző földszintes és emeletes szárnyat, a Mihály Kogolnicsán utcai földszint plusz két emeletes épületet, valamint a bentlakásnak otthont adó ingatlant. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint eddig számos jelentős beavatkozás valósult meg az iskola belső és külső tereiben egyaránt. Kicserélték a tetőszerkezetet, az esővízelvezető rendszert és a nyílászárókat, emellett több más korszerűsítési munkát is elvégeztek. A bentlakás felújítása áll a legelőrébb, hőszigetelték a belső udvar felőli homlokzatot itt, korszerűsítették az elektromos hálózatot, a szellőztető rendszert és a vizes blokkokat, valamint padlófűtést is kialakítottak. A teljes beruházás jelenleg mintegy 75%-os készültségi fokon áll. A nettó 15,3 millió leértékű beruházást az országos helyreállítási alapból finanszírozzák, a munkálatok befejezésének határideje pedig augusztus vége. Jól haladnak tehát a munkálatok a nagyváradi Euré Lázár elméleti líceum felújításánál.

Nagymár Adiak, környékbeliek, mivel tudjuk, hogy nem csak kenyérrel és borral él az ember, az Újvárad május-júniusi lapszámát ajánlanám figyelmetekbe. A dupla szám több írása is a Festungaradinumhoz kapcsolódik, visszatekint Gagyi Judit Eszter Shortcut projektjére, valamint Baász Szigeti Pálma és Baász Orsolya kiállítására. Folytatódik az Újvárad podcast is, amelyben ezúttal három pedagógus beszélget a hivatás kihívásairól. A lapszámban Lackfi Jánossal készült interjú, Ferences Apor munkáiról szóló elemzés, új publicisztikák, versek, prózák és esszék is helyet kaptak. Emellett filmsarok, színházi levél, képzőművészeti rovat és az Anzix is várja az olvasókat. Ezúttal Ady Endréhez kötődő különleges relikviákkal. Keressétek az Újváradot a könyvesboltokban, a váradi lapárusoknál és a holnap.hu.

Hogy telik a kedd reggel, Nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Ha van bármilyen kérdésetek, információtok, engem déli 12 óráig elértek. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, itt is üzenhettek nekünk. Most átadom a stafétát Petro Anitának, ugyanis zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját hamarosan 9 óra. Anita érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig mutatom, hogy mivel indít.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
5: A nyár a kertben kezdődik, a Brico-val. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC teraszburkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáz termelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiselica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fáklyaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Enyhe szél kíséretében folytatódik a meleg nyári időjárásunk. Ma 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, főleg a délelőtti órákban, csapadék azonban nem várható. Holnap és csütörtökön a hőmérséklet is visszaesik, 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltat. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: 2026. július 7-e, jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásának második órájában vagyunk. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, állok rendelkezésetekre. Ha van kérdésetek, információtok, csak bátran hívjatok, írjatok üzenetet. Ma az Apollóniákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Nagy ölelést küldök mindenkinek, Isten éltessen benneteket sokáig. A következőkben szót ejtünk arról, hogy több hónapra lezárják a Pádis és Ponorék közötti megyei utat, illetve szó lesz arról is, hogy ma délig közzéteszik az érettségi első eredményeit. Maradjatok velem, hozom a részleteket, most viszont zenélünk tovább. Kezdésnek is van az Iggy Show Mendez 2022-es nagy slágere.
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Uram, hogy 12 perc szerint pedig már is jöttem egy hasznos infóval. Július 10 és december 1-e között lezárják a forgalom elől a Pádis és Ponorék közötti 763-as jelzésű megyei utat, mindezt a folyamatban lévő korszerűsítési munkálatok miatt. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Marán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havasreketje, tehát a Rökicele, Bánfihunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választaniuk. Július 10 és december 1-e között tehát lezárják a forgalom elől a Pádis és Ponorék közötti 763-as jelzésű.

nap ez a mai pluszosok. Ma déli 12 óráig közzé teszik a 2026-os nyári érettségi első eredményeit, amelyek a hivatalos határidő előtt is megjelenhetnek az online felületen, szóval ott is érdemes csekkolni. A vizsgázók az eredményeket az egyedi azonosító kódjuk segítségével ellenőrizhetik az érettségi hivatalos oldalán, illetve a vizsgaközpontokban kifüggesztett listákon. Azok, akik nem elégedettek a kapott jegyekkel, július 7-én, tehát ma 14 és 18 óra között kérhetik dolgozatuk megtekintését, és benyújthatják óvásukat. Július 8-án és 9-én is folytatódik a dolgozatok megtekintéséhez és az óvások benyújtásához kapcsolódó eljárás. A pontos menetrendet azonban a vizsgaközpontok és a tanfelügyelőségek közlik. A fellebbezéshez nem kötelező előzetesen megtekinteni a dolgozatot, az újraértékelés során megállapított jegy pedig végleges, vagyis akár emelkedhet, változatlan maradhat, vagy csökkenhet is. Az érettségi sikeres teljesítéséhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kell szerezni, az írásbeliek átlaga pedig legalább 6-os kell legyen. Emellett a kompetencia vizsgák teljesítése is feltétel. A fellebbezéseket július 9 és 10-e között bírálják el, a végleges eredményeket pedig július 13-án teszik közzé. Azok, akik nem szereznek sikeres érettségit, július 14 és 21-e között jelentkezhetnek az augusztusi pótvizsga időszakra. Szorítok minden érettségiző diáknak a jó jegyért, írjatok nekem is, hívjatok, hogy sikerült. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Ez volt Rúzsa Magdolna és az Elmegyek című nagy slágere, mi pedig fél időhöz érkeztünk itt. A Keddi Erőtípusz második órájában, 9 óra múlt 26 perccel, a folytatásban itt van Petró Anita, a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy minden rolleresnek kötelezővé tennék a bukós isak viselését. Jó, hogy felébredtek, ugye? Anita már érkezik is hozzátok a hírekkel, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsoló. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
5: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A Fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáz termelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiszalica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fákjaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Enyhe szél kíséretében folytatódik a meleg nyári időjárásunk. Ma 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 20 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, főleg a délelőtti órákban, csapadék azonban nem várható. Holnap és csütörtökön a hőmérséklet is visszaesik, 26-27 Celsius fokot mérhetünk majd.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltat.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Le van zárva a Ritózsigmond, tehát a Georgianescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágéru Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Olivia Dean So Easy című dalával folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

És helyi információk egy helyen itt, 89,6-on. Pluszosok a Nagyváradi Önkormányzat és a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról. A Nikolai Herceg Egyesület által szervezett kutatás célja, hogy feltérképezze a lakók tapasztalatait, azonosítsa a rendszer hiányosságait és javaslatokat gyűjtsön annak fejlesztésére. A június 29-én kezdődött felmérés elsőként a Rogérius negyed ökoszigetein zajlik, majd a Decsebel dácsia és az olaszi városrészekre is kiterjed. A kérdőívezést 15 egyetemista végzi hétköznapokon az ökoszigeteknél. A kérdező biztosok hétfőtől péntekig két időszakban 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. A kampány során a kérdezőbiztosok tájékoztatást is adnak a hulladékok helyes szelektálásáról. A szervezők arra kérik a váradiakat, hogy vegyenek részt a felmérésben, mivel az eredményeket az önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató is felhasználja majd a rendszer továbbfejlesztéséhez. A felmérés tehát egy hónapig tart, az eredményeket később hozzák nyilván.

Ale Farben német DJ producer idei slágerét hallottuk, ez volt a Baby Goodbye, Hello Hello pluszosok. Hát mondhatnám, hogy az idei kedvenceim közé tartozik ez a kis muzsika. No de hogy miért is jelentkeztem be most hozzátok? Hát azért, hogy elmondjam nektek az EKE 91 Nagyvárad Bihar közelgő eseményét. Július 11-én honismereti kirándulást szerveznek Vártúra történelmi kirándulás néven a Bihar, Szalárd, Fekete-erdő, Sólyomkővár, Mezőtelegd útvonalon. Gyalog körülbelül 12-14 kilométert kell megtenni. Autóbusszal utaznak, szombat reggel indulnak 6.45-kor a Monzsárdén virágüzlet előtti buszmegállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Liceum melletti parkolóból. Nagyváradra visszaérkezni este 20 óra körül érkeznek. A történelmi időutazás kalauza ezúttal Zsugán Gyula lesz. Ha pedig felkeltette az érdeklődéseteket ez a honismereti kirándulás, akkor jelentkezzetek bátran Bonnár Annánál a 0771-549-257-es telefonszámon. Várnak szeretettel mindenkit tehát július 11-én honismereti kirándulásra, amit az EKE 91 Nagyvárad Bihar

0: Ági és Kossi Janka közösségével zárjuk a kedd délelőtti plusz második óráját. Nagyváradi a környékbeliek hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Petró Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, arra kérnélek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról vagy esetleg útlezárásról, bátran hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk a kedd délelőtti plusz következő óráját.
1: Itt a Plusz FM.

0: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar Silicon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direct kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz.
4: Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4 hetes prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót és a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, csapadék azonban nem várható. 30-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Holnap főleg a délelőtti órákban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet. Csütörtökön 27, pénteken 28 fokot mérhetünk majd.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Többnyire fennakadások nélkül lehet haladni a városban ezekben a percekben. Kisebb torlódásra lehet számítani a Mátébaszerebe és az Ármátej-Rómine utcák kereszteződésében, illetve a Dimitrije-Kantemir általános iskola előtt is a türelmetekre van szükség. További jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Úgy telik a kedd délelőtt, nagyváradi a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszi, hogy itt vagytok velünk ma is a 89,6-on. A Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt, déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel természetesen, és a slágerek akkor már hozom is nektek a folytatást. Itt van az ígért Kágyó és a One Republic közöse. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, és aki munkából hallgat bennünket, kitartást, jó munkát!
5: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon a Plusz FM.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Köszi, hogy itt vagytok velünk. Pluszosok, a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szöllősi és az Ősi Városnegyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtópontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét. A három központ a Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett az Episzkopján Szucsi utcában, Várad Ősiben a Kazeban utca 51 szám alatt, míg Várad Szőlősön a Nuferulúj utca 47 szám alatt működik. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

Figyelem, pluszosok, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Az eredetileg egy évesre tervezett program március 7-én indult, a határidőt meghosszabbították ez év december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell benyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához, feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el tudjátok küldeni a primariekukac.oradia.ro címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oradia.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező. Ez év december 6-áig, tehát Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák sterilizálása ingyenesen zajlik.

0: 10 óra múlt 27 perccel, Nagyváradi, a környékbeliek, meséljetek nekem, hogy vagytok, mi újság veletek. Én itt a következőkben átadom a mikrofont Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, egy rövid reklámot követően. Beszámol nekünk arról, hogy minden rolleresnek kötelezővé tennék a bukósisak viselését, illetve arról is, hogy a fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet. Maradjatok velünk, a részletekért érdemes, Anita már itt is van, én pedig jövök a hírek után. A Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron víz és fűtés szerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedevánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedeván Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukósisak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiselice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáz termelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiselice azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukósisak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem végett, a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fákjaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar slágerrel folytatjuk a kedd délelőttöt. Itt van Zola és a Sehova se passzolok című dala.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.
1: Ez a Plusz FM.

környékbeli, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége. A Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pinteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét: 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

emberek, hogyha kedvencek és a remek programajáluk itt Nagy 89,6-on. Pluszosok több mint 4 évtized alkotói munkáját foglalja össze Újvárosi László Munkácsi Mihály díjas grafikus és vizuális művész Kilépés a keretből című életmű kiállítása, amely július 9-én csütörtökön 19 órakor nyílik meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító termeiben. A rendhagyó válogatás a 71 éves alkotó pályáját követi végig az 1980-as évekbeli indulástól napjainkig. A rajzok, grafikák és különleges installációk nem csak művészi fejlődését mutatják be, hanem azt a folyamatos kísérletező szemléletet is, amely munkásságát végig jellemezte. Ahogy ő maga fogalmaz, akatomnál fogva mindig kiléptem a keretből. Ennek egyében az analóg fotót rajzként, a hímzett textilt grafikai felületként, a fotomontást vagy a térbeli installációt is egyetlen összefüggő vizuális nyelv részeként kezelte. Újvárosi László a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a romániai progresszív művészet meghatározó 35-ös műhelyének egykori alkotója. Pályája során grafikusként, látványtervezőként és pedagógusként is maradandót alkotott. A Partiumi Keresztény Egyetem reklámgrafika szakának alapító vezetőjeként diákok generációit vezette be a tervező grafika világába. A kiállítást Horváth Gizella egyetemi professzor nyitja meg, magyar nyelven még Ramona Novikov művészeti író románul köszönti a művészt. Az életmű kiállítás a grafika, a vizuális művészet és az installáció iránt érdeklődők számára egyaránt különleges élményt ígér. Július 9-én csütörtökön, tehát 19 órakor nyílik meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben. Kilépés a keretből címmel Újvárosi László vizuális művész és grafikus életmű kiállítás.

0: Nagy Váradia környékbeliek, ne feledjétek, ha van kérdésetek, információtok, engem elértek a 0359 1722 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 1722 22. És ajánlanám figyelmetekbe az applikációnkat is, ami már Google Play áruházból és App Store-ral is elérhető, letölthető és hallgatható. Most zárjuk a Kedd Délelőtti Plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Petró Anita kolléganőm már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig jövök vissza hozzátok a Délelőtti Plusz következő órájában, méghozzá ezzel a szuperslágerrel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség.

0: A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Használd ki a Brico kedvező árait! Július 15-ig 30%-os kedvezménnyel mindössze 279 lejért vásárolhatod meg a Tassi öblítőperem nélküli WC és tartályszettet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 209 lejért a Rand fémpolcálványt 5 polccal polconként 300 kg teherbírással. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ennek célja a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása járműkategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért, sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, csapadék azonban nem várható. 30-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Holnap főleg a délelőtti órákban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet. Csütörtökön 27, pénteken 28 fokot mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Ezzel pedig már benne is vagyunk a kedd délelőtti plusz negyedik órájában, 11 óra múlt pár perccel, én Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, a folytatásban pedig hozom nektek a Follow the Flow Szélcsend című dalát, előtte pedig itt van az ígért My Smith és Nile Holland közöse. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Rádió környékbeliek acéldúra legújabb könyvét mutatják be Nagyváradon. Kudarc és harc, vagy harc és kudarc. A sorrend folyton változik, ahogyan az anyaság mindennapjai is. A regény főszereplője nem egyetlen ember, hanem egy sok történetből, sok sorsból összegyúrt figura. Egy anya, aki egyszerre küzd a pénztelenséggel, eltitkolt betegségeivel, teste korlátaival, a társas magánnyal és a családfenntartás mindennapi terheivel. Végül pedig úgy dönt, hogy búcsúlevelet ír azoknak, akik a legfontosabbak számára. Acél Dóra regénye a halál közelségében megélt hétköznapokról mesél kiúzanító, olykor kényelmetlen őszintességgel. A könyvbemutatóra július 14-én kedden 18 órától kerül sor. Lőrinc Boglárka beszélget majd a szerzővel itt Nagyváradon. Helyszínül a Grund székhelye szolgál, amit a Bunyitai Liget 58 szám alatt találtok. Szeretettel várnak tehát mindenkit a könyvbemutatóra július 14-én, Acél Dóra, Kudha arcímű könyv.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

híreim vannak. A nyári szünetben is gondoskodnak az óvodáskorú gyerekek felügyeletéről Bihar megyében. A Bihar megyei tanfelügyelőség közzétette azoknak az óvodáknak a listáját, amelyek a vokáció idején is fogadják a gyerekeket, ezzel is segítve a dolgozó szülőket. Az intézmények júniusban, júliusban és augusztusban váltott rendszerben működnek, vagyis egymást váltva tartanak nyitva. A gyerekeket ez idő alatt is játékos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A nyári ügyeletet Nagyváradon és Bihar megye több településén is megszervezték. A szülőknek a jelentkezést közvetlenül a választott óvodánál kell intézniük, ahol a szükséges iratokról és az étkezési hozzájárulás összegéről is tájékoztatást kapnak. A tanfelügyelőség arra kéri a családokat, hogy még a beiratkozás előtt érdeklődjenek az adott intézménynél a pontos nyitvatartási időszakról, hiszen az óvodák eltérő időpontokban biztosítanak nyári ügyeletet.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel árak különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Projektjeid a Brico ajánlataival kezdődnek. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15%-os extra kedvezményt kapsz a teljes 12 mm vastagság laminált padló kínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is.
0: És most vissza a zenéhez.
3: A folytatásban itt van Tarány Tamás és a Fordul a szél irány című dala, előtte pedig hozom nektek Ed Sheeran, Azt hiszem című nagy slágerét. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek magyar

0: szél irány.
1: Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Kisajátítási határozatot adott ki a közúti beruházásokért felelős országos társaság a Hagymád falva térségében tervezett autópálya csomópont megépítéséhez. A beruházás az E3-as Észak-Erdélyi autópálya és az 1P-hez és országút találkozásánál valósul meg, a kisajátítás pedig Szentjobb és Hagymád falva területén összesen 106 magántulajdonban lévő ingatlant érint, közel 123 ezer négyzetméteren. A mezőgazdasági területek tulajdonosainak pedig összesen 277 ezer lej kártérítést fizetnek. A június 24-én kiadott kisajátítási határozat értelmében az érintett ingatlanok a román állam köztulajdonába kerülnek. A csomópont megépítését az indokolja, hogy jelenleg az E3-as autópálya és az 1P országút kereszteződésénél nincs lehetőség feljutni a strádára. Az új csomópont Hagymádfalvától északnyugatra, Nadántelektől északra épülne meg, javítva a térség közlekedési kapcsolatait és növelve a közúti biztonságot. Korábban Zagykó Jácint, Szentjobb polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a beruházás a községben csak kis területű szántóföldeket érint, ugyanakkor az autópálya csomópont hosszú távon hozzájárult a település fejlődéséhez.

Az utolsó szakaszába érkezett pluszosok a nagyváradi Aurél Lázár elméleti líceum felújítása. A korszerűsítési munkálatok az oktatási intézmény mindhárom épületét érintik. A kert, tehát az Ábrahám Jenk utcára néző földszintes és emeletes szárnyat, a Mihály-Ilja Kogolnicsán utcai földszint plusz két emeletes épületet, valamint a bentlakásnak otthont adó ingatlant. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint eddig számos jelentős beavatkozás valósult meg az iskola belső és külső tereiben egyaránt. Kicserélték a tetőszerkezetet, az esővízelvezető rendszert és a nyílászárókat, emellett több más korszerűsítési munkát is elvégeztek. A bentlakás felújítása áll a legelőrébb, hőszigetelték a belső udvar felőli homlokzatot itt, korszerűsítették az elektromos hálózatot, a szellőztető rendszert és a vizes blokkokat, valamint padlófűtést is kialakítottak. A teljes beruházás jelenleg mintegy 75%-os készültségi fokon áll. A nettó 15,3 millió leértékű beruházást az országos helyreállítási alapból finanszírozzák, a munkálatok befejezésének határideje pedig augusztus vége. Jól haladnak tehát a munkálatok a nagyváradi Aurél Lázár elméleti líceum felújítására.

0: végéhez érkeztünk. Ez azt jelenti, hogy hamarosan déli 12 óra érkezik Petru Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágeri. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám csatlakozik hozzátok a Sláger Pluszban, utána pedig berobog a zenevonat. Én letészem már a lantot, holnap délelőtt ugyanitt várlak benneteket a 89,6-on, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Szegedi Mária voltam, további jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ennek célja a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása járműkategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért, sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: forró nyár, forró slágerek. Forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Sweet désolé. Lo siento. Ik ben trofik. Sono spiacente.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Campus FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Még több kényelem és biztonság otthonodnak a Brico ajánlataival. Július 15-ig 20%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes kültéri ajtókínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ennek célja a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a Dugalja kis villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Új projekten gondolkodol? Használd ki a Brico ajánlatait július 15-ig. 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 20-29 manért vásárolhatod meg a 0,3 mm vastagságú fényes barna színű Smart trapézlemezt, valamint 15%-os utalványt kapsz a létrák és lépcsőelemek teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.

0: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4 hetes prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót is a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáz termelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiszalica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa.

0: Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fáklyaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, 2026.07.07 a dátum, július 7-e kedd van, a Plusz FM dübörög a nyár hivatalos adója, és Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál Kessérű Tomi a következő 4 órában, ez pedig már természetesen a Sláger Plusz, amiben ugyebár kifogyhatatlan vagyok helyi infokból, hírekből, fontos tudnivalókból, jó zenékből, és jönnek a témák is természetesen. Az első órában a fesztiválokkal foglalkozunk, legalábbis egyel egészen biztosan, ugyanis a Tomorrowland 6-szor is a világ number one fesztiválja lett a DJ Max szavazatai szerint. Jövök a részletekkel, én pedig pörgetem a világ legjobb zenéit itt a Pluszon. Figyelem!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

A legtöbb helyi hír egész nyáron tőlünk, itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban is természetesen. Végéhez közelednek az Auré Lázár elméleti líceum felújítási munkálatai. A korszerűsítési munkálatok a tanintézmény mindhárom épülettestét érintik. Az Ábrahám Jánkó utcára néző kétszintes földszint és egy emelet, a Kagelnicsián utcai háromszintest, ugye földszint és két emelet, valamint azt az ingatlant is, ahol a bentlakás működik. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleménye szerint eddig számos jelentős munkálat megvalósult az iskola külső és belső részén egyaránt. Többek között kicserélték a tetőszerkezetet, az esővízelvezető csatornákat és a nyílászárókat. A legjobban az internátus fest, amelynek hőszigetelték a belső udvari homlokzatát, modernizálták az elektromos rendszerét, a szellőztető rendszerét és a vizes blokkjait, illetve padlófűtést vezettek be. Az egész líceum tekintetében a kivitelezés fizikai aránya elérte a 75%-ot. A nettó 15,3 millió leértékű beruházást az országos helyreállítási alapból finanszírozzák. Az átadás határideje augusztus vége. Én pedig már is átadok nektek egy újabb jó dalt itt a Pluszon.

0: Autósok, figyelem, itt a Sláger Pluszban egy hír nektek. Júliustól ugyanis minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak rendelkeznie kell az alkoholzár utólagos beszerelését lehetővé tevő gyári előkészítéssel. Az autósoknak azonban nem kell külön berendezést vásárolniuk, vagy minden indítás előtt alkoholszondába fújniuk, mert maga az alkoholzár továbbra sem lesz kötelező. Egyébként az úgynevezett alkolok egy olyan elektronikus rendszer, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető szervezetében a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutat ki. A rendszer működése egyszerű, indítás előtt a sofőrnek bele kell fújnia egy elektrokémiai érzékelővel ellátott készülékbe, ami néhány másodperc alatt megállapítja, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalma meghaladja-e az előre beállított határértéket. Ha igen, akkor az autó értelemszerűen ugye a motorja nem indítható el. Egyébként tök jó ez a dolog szerintem, de hát tök egyszerűen megelőzhető ez a dolog, hogyha az ember nem fogyaszt alkoholt, akkor nincs ilyen probléma, úgyhogy ti is legyetek szabálykövetőek. Nagyon szépen köszönöm!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Most Sláger Plusz első órájában vagyunk, és akkor már is mondom nektek, hogy milyen témára készüljetek, amivel majd nem is olyan sokára foglalkozunk. Hát kérem szépen, a fesztiválok világában fogunk kalandozni, ugyanis a DJ Mag szerint a Tomorrowland 6-szor is a világ legjobb fesztiválja lett, hogy miért, az is kiderül hamarosan, nálunk pedig pörögnek a világ legjobb zenéi itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

kedves pluszosok, hát azt ígértem nektek, hogy fesztiválozni fogunk az első órában itt a Sláger Pluszban. Hát kérem szépen, a DJ Mag idei rangsora szerint a Tomorrowland ismét történelmet írt. Hatodszor választották ugyanis a világ legjobb fesztiváljának. Az egyik magazin beszámolója szerint a belga Giga esemény továbbra is etalon az elektronikus zenei világban. Nem csak a line-up, hanem a látvány, a technika és a teljes élmény miatt. A Tomorrowland évről évre olyan produkciókat hoz, amelyek messze túlmutatnak egy hagyományos fesztiválon. Ugye monumentális színpadok, tematikus világok, saját történetmesélés és olyan vizuális megoldások, amelyek hát inkább hasonlítanak egy filmstúdió munkájára, mint egy zenei rendezvényre. A DJ Mag szerint ez a komplexitás és következetes minőség az, ami miatt a Tomorrowland továbbra is megkerülhetetlen. A fesztivál idei kiadása ismét több százezer látogatót vonz, és a világ legnagyobb lemezlovasai sorakoznak fel a színpadokon. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem csupán a zene, hanem egy olyan közösségi élmény, amelyet a résztvevők egész életükben magukkal visznek. Emiatt is legendás egyébként a Tomorrowland, nagyon sokaknál bakancslistás. Gratulálok természetesen a szervezőknek, ti pedig ha egyszer megtehetitek, akkor mindenképpen nézzétek meg ezt a hihetetlen és egészen elképesztő rendezvényt, a Tomorrowlandet. És hallgassátok a slágereket és a magyar kedvenceket, nálunk meg ezek a világbajnokok itt a Pluszon. Figyelem!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Na hát pillanatok alatt elértünk itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz első órájának a végére, július 7-én kedden. Ez ugye egyrésztről azt jelenti, hogy mindjárt érkeznek a ropogós infók, a friss aktualitások, a hírek természetesen, méghozzá Petru Anita jó voltából és tolmácsolásában, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán pedig indul a második óra, úgyhogy mindenki maradjon, már is mutatom nektek, hogy melyik lesz az a dal, amivel kezdünk.

0: a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Idén-nyáron víz- és fűtésszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
4: Ritka.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ennek célja a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása járműkategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért, sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátság.

0: Világosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Felhős lesz az ég felettünk, számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, és a szél is megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfodő utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágéró sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További nagyon kellemes keddi napot, jó rádiózást és nagyon szuper nyarat kívánok nektek július 7-én kedden. Ez a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és már a Sláger Plusz második órája vette kezdetét, a stúdióban pedig Kessérű Tomi. Ebben az órában elmondom majd nektek, hogy melyik lett a legszexibb házi munka egy új felmérés szerint, hát meglepő lesz az eredmény, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen. Aztán természetesen jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, ezek sem hiányozhatnak, és azok a dalok sem, amelyeket nagyon szeretünk pörgetni egész nyáron. Már is kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Ti a slágert ezt hallgatjátok természetesen, ez már a második óra kedden. Újra teljes szépségében pompázik a váradolaszi római katolikus plébánia templom. Július 2-án lekerültek a leplek a Szentlélek kiáradása templomról. Ezáltal teljes pompájában látható a váradolaszi hajlék, amely alapos felújításon ment át, tudatja közösségi oldalán a nagyváradi római katolikus püspökség. A barátok templomaként is ismert eklektikus stílusú épületet Rimanóczi Kálmán tervei alapján emelték 1903 és 1905 között, egy korábbi 18. századi ferences templom helyén. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nem sokára hozok majd nektek egy újabb fontos infót, egy újabb helyi hírt, úgyhogy maradjatok velem itt a pluszon, addig viszont zenélünk.

0: No, már is itt vagyok, és akkor ugyan ígértem, itt egy újabb helyi hír. Nagybárad polgármesteri hivatala kivitelezőt keres egy megvilágított vízfüggöny kialakítására a Szent László hídnak a Szion temploma neológ zsinagóga felőli oldalán. A projektet a váradiak javasolták még a 2023-as részvételi költségvetési kiírásban. A kezdeményezés 157 szavazattal nyert finanszírozást. Az eredeti büdzsében bruttó 100 ezer lej volt elkülönítve, amely összeget utóbb nettó 527 ezer lejre tornáztak fel. A költségek az eredeti elképzelés jobbátétele, illetve a karbantartási munkálatok beemelése miatt ugrottak meg. A tervek szerint a vízesést különféle színekre fogják festeni, például kékre a Down-szindróma elleni küzdelem napján, vagy rózsaszínűre az emlőrák elleni küzdelem napja alkalmával. A beruházás részét képezi 40 projektornak a kihelyezése, amelyek segítségével álló és mozgó képeket lehet majd vetíteni a vízfüggönyre. Az alapszínek a piros, a zöld és a kék lesznek, mivel ezekből több árnyalatot lehet keverni. Konzultáltak a Nagybárad és térsége turizmusát népszerűsítő egyesülettel is, és azért a híd ezen oldalára esett a választás, mivel ezt látni lehet a zsinagóga melletti sétatérről és a lépcsőkről. A tenderfüzet szerint a vízfüggöny körülbelül 40 méter hosszú lesz, és közel 1800 fúvókából tevődik majd össze, azért, hogy a szórás egyforma, stabil és látható megszakítások nélküli legyen. A rendszert három elektromos búvár szivattyú fogja táplálni. A szerződést 26 hónapra kötik, amelyek közül legfeljebb 60 nap a rendszer kialakítása és üzembe helyezése, 24 hónap pedig a karbantartási időszak.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
3: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt. Lakokos,
6: társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Itt a Sláger Plusz második órájában egy izgi témát hozok nektek, nem is olyan sokára, ahogyan ígértem, hiszen hamarosan kiderül, hogy melyik házi munka lett a világ legszexibb házi munkája, mert hogy ilyen is van. Tartsatok velem, várlak benneteket, addig pedig játszom a szexi slágereket itt a Pluszon, oké? Okay?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
8: Ez a Plusz
1: FM. Ez a Plusz

Sláger plusz második órájában egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas témát hoztam nektek, ahogyan ígértem. Hát nézzük meg, hogy melyik lett a legszexibb házi munka. Az egyik magazin által szemlézett kutatás meglepő eredményt hozott. A válaszadók szerint ugyanis figyelem, a mosogatás számít a legszexibb házi munkának. A felmérésben résztvevők úgy látják, hogy amikor valaki önállóan, láthatóan energiát fektet a rendbe és a közös térbe, az kifejezetten vonzó. Sokak számára a mosogatás az a tevékenység, ahol ez a legjobban látszik. A kutatás szerint a mosogatás azért került az élre, mert egyszerre praktikus, látványos és azonnali eredményt hoz. A tiszta konyha egyfajta rendezett energiát sugároz, amit a válaszadók nagy része pozitívnak és nagyon vonzónak tart. A lista a további helyezettjei között olyan feladatok szerepeltek, mint a porszívózás vagy a rendrakás, de egyik sem közelítette meg a mosogatás népszerűségét. A szakértők szerint mindez azt mutatja, hogy a házi munka ma már nem csak kötelesség, hanem a gondoskodás és a figyelmesség jele is, és ez az, amit sokan vonzónak látnak. Úgyhogy hajrá, itt az idő! Irány mosogatni, mellé pedig szólnak a slágerek és a magyar kedvencek itt a pluszon. Lélia!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

mindenkit itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és a nyár hivatalos adójában természetesen. A második órát zárjuk a Sláger Pluszban, a folytatásban pedig Petru Anita siet a segítségünkre, a mai nap ügyeletes hírszerkesztője. Ő szállítja ugye a fontos információkat azonnal, figyeljetek, füleljetek. A hírek után természetesen jövök vissza, és 3-2-1 startol a harmadik óra, méghozzá már is mutatom, hogy mivel.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilhao kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4 hetes prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül.

0: keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót és a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Felhős lesz az ég felettünk, számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, és a szél is megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánó irányába Honestilor, 15B, Honestilor, körforgalom, Bárkőolói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusoló irányába Bárkőolói 3, Simeon Bernuccio, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: A Plusz FM-et hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját július 7-én kedden, ez pedig már a Sláger Plusz harmadik felvonása, ami éppen elindult, úgyhogy fél időnél járunk tulajdonképpen. A mikrofonnál a stúdióban a keverőpult mögött Kessérű Tomi, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről lesz majd szó. Hát érdemes készülni, légkondikat beizzítani, ventilátorokat max fokozatra kapcsolni, irányos strand, hiszen ismét brutális hőkupola tart Európa felé. Ezzel foglalkozunk majd az óra második felében. Addig természetesen hozok nektek fontos információkat, hiszen folytatódik a helyben járó rovatunk, és játszom a slágereket és a magyar kedvenceket, amelyek hűsítenek bennünket egész nyáron.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedve.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kérném szépen a figyelmeteket továbbra is itt a Sláger Plusz harmadik órájában is. Szecessziós elemekkel díszített villamos is csilingel ezentúl Nagyvárad utcáin. A jármű a helyi közszállítási vállalat és az Emmanuel Gosdú elméleti líceum közös kreatív projektje. Célja a városi revitalizáció, a környezetbarát közlekedés népszerűsítése és a fiatalok bevonása a közösségi életbe. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a villamos július 1-én szerdán hagyta el a kocsiszint és tett meg egy kört oda-vissza a Szent László térig. A következő időszakban több viszonylaton is fog közlekedni, így közelebbről is megcsodálhatják, nem csak a váradi utasok, hanem a turisták is természetesen. A művészi beavatkozás tulajdonképpen abból áll, hogy egy régi Tátra villamos karosszériájára a szecessziós stílusra jellemző, a természetből ihletett dekorációkat festettek gosdús diákok az OTL depójában. Több órán keresztül dolgoztak, miközben 25 liter festékanyagot használtak fel. A kezdeményezést több a privát szférában tevékenykedő partner is támogatta. Úgyhogy keressétek ezt a villamost a városban, én pedig keresem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: Jön egy programajánlat is itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Kira Hadzsi színművész, képzőművész, Gyorgya Hadzsi futballlegenda és szövetségi kapitány lányának nyílt kiállítása a Hadzsi családról július 4-én szombaton a Noká Kortárs kiállítási központban, ahol az érdeklődők személyesen is találkozhattak vele. A fél évszázad szeretet elnevezésű multimédiás projekt az emlékezet, az identitás és a román családi értékek átöröklődése közti kapcsolatot boncolgatja. A tárlat központi eleme a Meraki ház, amely szimbolikus struktúrája és artikulálási tere a vizuális és hangos narrációnak. Az időszakos kiállítás július 12-ig marad Nagyváradon, úgyhogy mindenképpen vessetek rá egy pillantást. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
5: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárca barát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz harmadik órájában is lesz témánk, van miről beszélni. Nem enged a szorításából a nyár, kérem szépen. Ismét brutális hőkupola tart Európa felé. Erről lesz majd szó a műsor második felében, úgyhogy tessék készülni lélekben. Illetve hát én is hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, amelyek meg hát frissítőleg hatnak ebben a kőkemény nagy nyári melegben, ugye?
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez a Plusz, ez a...

ez a Sláger Plusz harmadik órája július 7-én kedden, amikor is hát nyakig csücsülünk a nyárban, kérem szépen. És ahogyan az óra elején is mondtam nektek, nem érdemes messzire elrakni a ventilátorokat, sőt érdemes készenlétben tartani a légkondi berendezéseket, ugyanis ismét brutális hőkupola tart Európa felé, és van, ahol már meg is érkezett. Hát Európa több országában extrém hőhullám alakult ki. A meteorológusok szerint egy úgynevezett hőkupola épült fel és épül jelen pillanatban a kontinens nyugati oldalán és középső része felett. A jelenség lényege, hogy a forró levegő egy nagy kiterjedésű magas nyomású rendszer alatt reked, így ugye napokon át nem tud kiszabadulni és folyamatosan tovább melegíti a térséget. A legsúlyosabb helyzet Franciaországban alakult ki, ahol több régióban riasztást adtak ki. A hőmérséklet ugyanis tartósan 40 fok közelében jár, és az egészségügyi szolgálatok fokozott készültségben vannak. A szakértők szerint a hőkupola miatt a hőhullám nem csak erős, hanem elhúzódó is lehet, úgyhogy erre érdemes nekünk is készülni. És ugye az nagyon megviseli még az egészséges szervezetet is, úgyhogy nagyon fontos ilyenkor a megfelelő folyadékfogyasztás, víz mindenképpen legyen kéznél, és ha megtehetjük, akkor maradjunk árnyékban, legfőképpen ugye dél és 3 óra között, mert ugye az UV sugárzás is extrém erős lehet. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem enged a szorításából a nyár. De hát így van ez rendjén, mégiscsak július van, valahol télen meg hát ezt vártuk, ugye bár megmondom őszintén, arra azért nem nagyon számítottunk, hogy ilyen kemény lesz, ugye? De hát azt mondják a szakemberek, hogy most már erre kell készülni, most már ilyenek lesznek a nyarak, úgyhogy hát kemény, fel kell kötni azt a bizonyos ruhadarabot. Én meg hát slágerekkel és magyar kedvencekkel próbálok hűteni benneteket. Remélem, hogy sikerül, hallgassátok a Plusz FM-et.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Két dolgot biztosan megállapíthatunk, jó zenékből és friss hírekből sosem elég, és a jó hír, hogy ezt mind a kettőt megkapjátok a folytatásban is természetesen, hát hol máshol, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A friss információkkal már itt várakozik Petru Anita, úgyhogy rögtön átadom neki a mikrofont, a szót, a stúdiót, aztán pedig jövök vissza, és indul a Sláger Plusz negyedik órája ezzel a dallal.

0: Exkluzíve a Hyundai hivatalos partnere, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: A nyár a kertben kezdődik, a Brikóval. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC terasz burkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
4: A Fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáztermelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiszalica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fáklyaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Felhős lesz az ég felettünk, számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, és a szél is megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
5: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásoboló utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásoborúj utcából.

0: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Mágéru út és az NSQ Dózsa György utcák találkozásánál. Az NSQ Mágéru és Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Traján Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz negyedik utolsó felvonása órája indult el ebben a pillanatban. Milyen érdekes a mai dátumunk, ugye? 2026.07.07 egyébként. Kedd van, szépen lassan haladunk a hét napjaim, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Hát szeretitek-e a hotdogot? Biztosan igen, ugye? A nyár egyik finomságáról van szó. Ha kimegyünk a strandra, akkor az ember ebből egyet-kettőt azért csak elfogyaszt. No hát ebben az órában átugrunk a tengeren túlra. Amerikában ugye július 4-én rendeztek egy hotdog evő versenyt, amit minden idők legnagyobb zabagépe nyert, hát valószínűleg vele nem tudnánk felvenni a versenyt. Jövök a részletekkel, hamarosan tartsatok velem. És még mindig vannak nálam fontos információk, helyi aktualitások is természetesen, csak úgy, mint slágerek és magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Kedden ez már a Sláger Plusz negyedik órája, és ismét egy programajánlat nektek. Kornél Mihálake bukaresti fotóművész a Fény meséje című egyéni kiállításra tekinthető meg a Nagyváradi Várban működő Eurofotoárt kiállítási központ Vilidár István galériájában. Összesen 24 fotográfia, tájképek, sajtófotók, esszék, makrofotók. A művész a Bukarest közeli Buftean született 1962-ben, és mivel ez a település akkoriban a román filmgyártás fellegvárának számított, már gyermekkorában elbűvölte őt a mozgó és álló képek világa, a mesterséges és természetes fények hatása. Felnőve aztán egy saját Konica Minolta 5D típusú fényképezőt vásárolt, amellyel hódolni tudott szenvedélyének. Ami a technikát illeti, Mihálake nosztalgikus alkat, elutasítja a modern digitalizálás általánossá válását. A kiállítás egyébként augusztus 7-ig tekinthető meg, ingyenesen, hétköznap 8 és 22 óra között. Az alkotások ugyanakkor az Eurofotoárt hivatalos honlapján is megcsodálhatóak, valamint a helyi közszállítási vállalattal kötött megállapodás értelmében ugye vetítik ezeket a digitális képernyőkkel rendelkező korszerű tömegközlekedési járműveken, úgyhogy több helyszínen is megcsodálhatjátok ezeket a műveket. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára hozok még egy fontos infót, úgyhogy várlak benneteket, most viszont a jó zenék a főszerepben itt a plusz.

0: No, már is futok, sietek, szaladok hozzátok, hiszen van még nálam egy fontos info itt a Pluszon a Sláger Plusz negyedik órájában. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy júliusban a megszokottnál korábban utalják a nyugdíjakat azoknak a nyugdíjasoknak, akik bankszámlára kapják járandóságukat. Az előrehozott kifizetésre azért kerül sor, mert a szokásos utalási nap ezúttal hétvégére esik. Az országos nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a bankszámlára érkező nyugdíjakat rendszerint minden hónap 12-e körül utalják. Idén júliusban azonban ez a dátum vasárnapra esik, ezért a kifizetéseket várhatóan már július 10-én pénteken teljesítik. A módosítás mintegy 7,5 millió nyugdíjast érint, akik bankkártyára kapják a nyugdíjukat. A postai úton folyósított nyugdíjak kifizetésének rendje ugyanakkor nem változik. A román posta továbbra is július 1-e és 15-e között kézbesíti a nyugdíjakat a megszokott ütemezés szerint. A külföldön élő romániai nyugdíjasok esetében szintén marad a jelenlegi gyakorlat. Számukra a nyugdíjakat várhatóan július 20-a körül utalják. Köszönöm szépen a megértéseteket és a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM, és benne a Sláger Plusz kedden. Hotdogot eszünk nem is olyan sokára az óra második felében. No jó, hát ha nem is mi, de az amerikaiak mindenképpen, hiszen július 4-én a függetlenség napján ugye megrendezték a nagy hagyományos hotdog evő versenyt. Hogy ki lett minden idők legnagyobb zabagépe, az kiderül hamarosan, tartsatok velem. Most pedig jönnek a jó zenék természetesen.
4: Slágerek magyar kedvenceinek

napján, akkor együnk egy kis hotdogot, de nem itt, hanem a tengeren túlon. Hát az Egyesült Államokban a függetlenség napján idén is megrendezték a július 4-i hotdogevő versenyt, amely mára az amerikai függetlenség napjának egyik legfurcsább, mégis ikonikus hagyománya lett. A figyelem középpontjában most is Joey Chestnut állt, aki az elmúlt években sorra döntötte a rekordokat, és gyakorlatilag hát a verseny szimbólumává vált. Chestnut ezúttal különösen nagy érdeklődés mellett lépett színpadra, miután az elmúlt hónapokban több vita és bizonytalanság is övezte a szereplését. A rajongók azt találgatták, hogy visszatér-e, és ha igen, képes lesz-e újra dominálni a mezőnyt. A válasz pedig egyértelmű. Chestnut ismét tarolt és bebizonyította, hogy továbbra is ő a sportág, vagy inkább a műfaj királya. A verseny idén is hatalmas tömegeket vonzott, a közösségi médiában pedig pillanatok alatt trend lett. Mémek, reakcióvideók és élő kommentek lepték el a platformokat. A hotdogevés továbbra is az amerikai popkultúra egyik legextrémebb, ugyanakkor mégis legszerethetőbb eleme. Sajnos egy dologról nem szól a hír, hogy az úriember vajon hány hotdogot tömött magába és mennyi idő alatt, erre azért úgy kíváncsi lettem volna, megpróbálok majd utána nézni. Ha esetleg ti is most esztek, akkor jó étvágyat kívánok nektek, ha éppen hotdogot, akkor meg főképp. Hát érdemes utána nézni, hogy mennyi lehet a rekord, aztán ha valakinek van kedve, akkor döntse meg, de azért csak óvatosan, főleg ebben a nagy melegben. No, mi meg megyünk tovább itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban természetesen, már is hozok nektek egy újabb nagy kedvencet, figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar

0: Téren vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Itt ér véget a mai napon, július 7-én, kedden a Sláger Plusz aktuális kiadása. Remélem, hogy tetszett nektek az elmúlt 4 óra. Holnap is várlak benneteket nagyon sok szeretettel, szerdán, a szokott időben természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Ti viszont maradjatok, mindjárt jönnek a hírek Petru Anitától, aztán startol egy újabb zenei óra. Már is mutatom nektek, hogy melyik dallal. Hello mindenkinek!

0: Most Kiányi száraz kutya eledelára különböző kiszerelésben 24,99-ban, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sörára mindössze 18,50-ban. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyváron, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 2:36 után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ennek célja a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása járműkategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért, sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4-7-es prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót is a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedves

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szefem. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zelevonal. Csak magyar zenékkel.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: A fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáztermelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiszalica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fákjeszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Slágerengyel, forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Check it out, check it out.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális

0: Intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért, sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Budapesten, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai-félsziget.

0: szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót és a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készíti az embereket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáz termelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiselica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyos

0: akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fákjeszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: A nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ennek célja a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért, sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegen

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedved.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plus FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint

0: Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót és a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Ez

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Van nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáz termelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiszalica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban